beszél a lakásvalli nyelvemet, vagy a telkányzok az itt hajó. Soha mit tud is venni. Vagy a bőrük bármilyen személy, álpszágasok, múkkén szemétszer.